0: Station 4, about to win. We've been cleared by the health department. They're en route. Command center is.
1: I come 17.
2: 14-7.
1: 14-7. 14-7. 14-7. 14-7. 14-7. 14-7. 14-7. 14-7. 14-7. 14-7. 14-7. 14-7. 14-7. 14-7. 14-7. 14-7. 14-7. 14-7. 14-7. 14-7. 14-7. 14-7. 14-7. 14-7. 14-7. 14-7. 14-7. 14-7. 14-7. 14-7. 14-7. 14-7. 14-7. 14-7. 14-7. 14-7. 14-7. 14-7. 14-7. 14-7. 14-7. 14-7. 14-7. 14-7. 14-7. 14-7. 14-7. 14-7. 14-7. 14-7. 14-7. 14-7. 14-7. 14-7. 14-7. 14-7. 14-7. 14-7. 14-7. 14-7. 14-7. 14-7. 14-7. 14-7. 14-7. 14-7. 14-7. 14-7. 14-7. 14-7. 14-7. 14-7. 14-7. 14-7